galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan, öt galan,